0: sarebbe
1: Scusate.
0: la norma,
1: Tiangin.
0: sentire,
1: Diciamo.
0: vedere. Sì, persone con una storia diversa, sì.
1: Aura
0: 从今天起
1: Sons
0: 每天都
1: Aura
0: 有一场
1: Ra
0: 梦
1: Sharm
0: 像一回动
1: Om
0: 员。
1: Para
0: A 是一种新的语言，这是一本关于 A 的词典。你不会无缘无故地离
1: Dimmi
0: 开它，所以请相信与 A 的相遇是你的命运。
2: One day comes, we ask ourselves, where
0: Jesus
2: find light and live
1: Like
2: to be never
0: ending.
3: I am wondering if the future is
0: 当一个人经历着剧烈的情感波动时，他无法用旧语言立刻表述自己的感受。语言永远比体验慢一步，他甚至无法形容感官。请注意，旧语言绝非人道，以及绝非公平。今天，语言创造的误解远超于他达成的交流。
4: Future voices.
5: Budu chigasoi.
6: The southwestern city of Cali has become the epicenter of demonstrations against the government's now scrapped tax reform.
5: I love time.
7: Vagyok vicce, a jelenlegi világ szintű szituáció mellett az igazat megvallva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt, de több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózóan lenni, és tiltak különböző új ötletek emberek iránt.
8: The future is now.

0: Was ist wichtiger, Miete zahlen oder Essen kaufen?
1: Inkognitionen unsere Handlungswahl 증폭시킨다. Inkognitionen 인간으로 하여금 컴퓨터처럼 세상을 보는 게 아니라 다른 물체의 입장에서 바라볼 수 있는 새로운 개념의 사고방식을 부여할 것이다.
2: I'm so happy that a new future started today.
3: Zukunft
4: und Musik.
5: Ire 역시 과거나 현재처럼 인간이 시간을 이해하기 위해 만든 인공적인 개념이니까 그래서 마치 미래가 어딘가에 실제 존재하기라도 하는 것처럼 미래에 대해 뭔가 얘기한다는 것을 좀 느끼게 되었습니다.
6: 远超与他达成的交流。
7: Framtiden är liksom någonting som man inte riktigt kan föreställa sig. Man föreställer sig liksom framtiden från nu. Och då tänker jag att jag helt enkelt blundar och roterar och pekar. Och dit jag tittar, händer någonting och decennierna går. Och sen... Det vill säga att ingenting är som det brukade vara. Och därefter... Och sedan, så fortgår det. Kanske det är... Ingenting är som det brukade vara.
8: Szintű szituáció mellett az igazatványóval nem tudok mit felelni. Már lassan egy életre tart az egész, sok minden megváltozott. nem csak személyes tapasztalaton múlt, több millió ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az, és minden, amit értelmetlen időhozadásnak hallottunk, sokkal fontosabb. Nem reménykedek abban, hogy akármi is lesz álljon a régi szépvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen csatörténik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózni, mert mindig jöttem különböző újabban valamilyen embereknek. Az embernek tőle nem már rádok el semmen. Azt kapva a pillanatok, amikor mindig tartalmányokat adunk. Jövőben
4: szeretnék előre.
9: Ich wünsche mir Freiraum für Kreativität. Ich wünsche mir Geborgenheit, Fürsorge und Empathie. Und ich finde, das ist doch jetzt echt schon eine Menge. Und wenn das da wäre, das wäre klasse.
10: İnsanlara güveniyorum.
11: What should guide us?
12: The future is coming on.
10: Hasta olmaktan korkuyorum. Ölümden korkuyorum. Kedileri severim.
13: I'm making a test.
10: Yüksekten korkuyorum. Sihire inanıyorum. Barışı umuyorum.
14: Today, I'm afraid of water.
12: Now the future is staring at me like a vision from the past.
0: Die Zukunft, der Mensch in Zeiten der Katastrophe.
15: You are now muted.
16: I'm wünschen mir, dass die Cars abgeschafft werden.
17: Ich wünsche mir, dass es in Zukunft keine Kriege mehr gibt.
0: Was ist wichtiger, Miete zahlen oder Essen kaufen?
18: Maybe we should shift from hyper-reality to hyper-presence.
19: Zastanawiam się, jak będzie ewoluować doświadczenie czasu i przestrzeni.
12: I can't decide if the future will be as good as the past.
20: The future is not alive. It isn't even born yet.
21: In the future, I believe. The past, I doubt.
22: Predictions are difficult, especially when they concern the future.
12: Die Zukunft wird kürzer, je länger wir warten.
23: Ding ding lao ji suan, li ho hou xiao kuan.
14: In the end, I believe in repetition.
0: Hat jemand etwas über Kinderrechte in der Zukunft gesagt?
21: I'm so happy that a new future started today.
1: Ich sehne mich nach dem Gesang der Frösche im Frühling.
18: When did we human beings start to think the future is something that can be planned?
12: All my past and futures, there is nothing to fear and nothing to doubt. I think reading more books would help us to build better futures. Have you ever dreamed of a time machine? Maybe that's the future. The future gets shorter the longer we wait.
21: I love the sound of the future rushing by as we miss it completely.
2: Esto no se va a arreglar.
3: Afterward, I love water.
16: The pizza der Zukunft schmeckt besser.
11: I hope to fearlessly mingle and mix with my friends again soon.
12: Die Zukunft ist in unserem Erinnerungen.